0: Lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént, és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolis övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Ierul Financiar. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslés

0: Fogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lennyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejjig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás, biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs, baj nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a nagyváradi metropolis övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra, 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete. Várad egyetlen nagy anyanyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is hosszú Sanyi. Október 15-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üznagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, akinek esernyőt is kellett hoznia ma magával, ugyanis a délelőtti, a reggeli délelőtti órákban van kilátás arra, hogy esni fog az eső, mert többnyire borongós lesz az idő. Viszont délután kitisztulhat, és a nap is szépen kisüthet az előrejelzések szerint, úgyhogy végülis annyira nem lesz rossz majd összességében a nap. Jelen pillanatban egyébként olyan 8 fok körül mozog a hőmérséklet, délután viszont maximumként 15 fokot mérhetünk ismét, enyhe légmozgás mellett is. A következő napokra várható némi mérséklődés még az időjárásban, meg ugye kicsit csapadékosabbnak ígérkezik, ezért annak köszönhető szerintem, hogy gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket. Ezekben a percekben amúgy még nem terheli túl nagy forgalom a város és a megye útjait, persze ha nektek van tudomásotok arra, hogy lenne valahol valamilyen közlekedést nehezítő plusz tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Viszont ha le tudtok nézni most olyat, ami éghető lenne, akkor jó, ha tudjátok, hogy igényelhettek lassan fűtéstámogatást is a 2026-2027-es téli szezonra. Az energiapótlék igényléséhez szükséges formanyomtatványokat október 19-től vehetik át az érdeklődők a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság székhelyén, illetve a város több multifunkcionális szociális központjában. A kérelmeket pedig november 2-től lehet majd benyújtani. A benyújtást megelőző időszakban az érdeklődők tájékoztatást kérhetnek a jogosultsági feltételekről, az előkészítendő dokumentumokról, valamint az igénylés menetéről, akinek segítségre van szüksége a formanyomtatványok kitöltéséhez. Ehhez is útmutatást kérhetnek a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóságnál, így időben is megfelelően össze tudják állítani a támogatási dossziéjukat. A támogatásra azok a nagyváradi lakhelye vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező román vagy külföldi állampolgárságú családok és egyedülálló személyek jogosultak, akik megfelelnek a törvényben előírt jövedelmi és egyéb feltételeknek. A fűtéstámogatás amúgy azoknak a családoknak jár, amelyekben az egyfőre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, míg az egyedülálló személyek esetében a havi nettó jövedelem felső határa 2053 lej. A jogosultság elbírálásakor azt is figyelembe veszik, hogy az igénylők rendelkeznek-e olyan javakkal vagy ingatlanokkal, amelyek kizárják a támogatás esetleges odaítélését. Mi viszont nem zárunk el senkit az információk megszerzése elől, úgyhogy hamarosan hozzuk még a napotok elindításához szükséges legfontosabb tudnivalókat.

0: nagyvárat! 6 óra 38 perckor, ez itt még mindig a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozza nektek. Például jó tudnotok, hogy akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakított át otthonát és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az augusztus 25-én hatályba lépett új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett átalakításokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb újdonsága, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bíróságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. A törvény értelmében az önkormányzat által megállapított engedély nélkül és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet például az épületadó. A megemelt adó a szabálytalanság megállapításától az utólagos engedély megszerzéséig vagy a jogellenes építmény elbontásáig alkalmazható. A rendelkezés ugyanakkor nem részletezi külön, hogy miként kell alkalmazni az emelést akkor, ha a szabálytalanság egy tömbházlakásnak csupán egy részét, például az erkélyét érinti.
1: Ez a Reggeli Plusz.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is rend vagyunk AM+FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát a Z-generáció másként gondolkodik a karrierről, sok fiatal nem vezetői pozícióra vágyik, hanem a saját szakterületén szeretne fejlődni is. Fontos számára, hogy meghallgassák a véleményét. A munkahelyválasztásban a fizetés mellett az értelmes feladatok és a kiszámítható munkakörnyezet is meghatározó szerepet játszik. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy számotokra milyen az ideális munkahely. Hát várom akkor ma a hozzászólásaitokat erre a kérdésre, akár szóban, akár írásban. Én pedig addig is hozom nektek a titeket érintő legfontosabb információt.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van mindjárt, ennek köszönhetően Ábrán Miki is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz majd arról is, hogy mi történik a romániai egészségügyi rendszerrel. A hírek után pedig majd Erik Iglesias és Farukko közös lágere érkezik. Yes.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a Nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer. De az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony égbolt jellemzi majd a mai napunkat, reggel és délelőtt inkább borult időre van kilátás, így kevés eső is lehetséges, délutára viszont kitisztul, és a nap is kisüt majd. A hőmérséklet továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 8 fok van, a napi maximum pedig olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinálor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el, így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, ami csúcsidőben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Október 15-e csütörtök van. Éljenek a névnapos Terézek, a szülinaposok és az évfordulósok. Örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy számatokra milyen az ideális munkahely. Légy, írjátok meg, akár egy kommentben, a Facebookos bejegyzésünk köz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhatok és el is mondhatjátok, én pedig adom cserébe most is a szuperzenéket, melyek közül a most érkező Mepassé, Enrique Iglesias és Farruko közös előadásában elsősorban Szabó Máriának fog szólni születésnapja alkalmából, Édesapja Szabó Antal szeretnék köszönteni általunk, azt üzeni, hogy Isten áldjon és őrizze meg, nagyon szeret téged apukád, és mindig melletted lesz. Ez nagyon fontos neki.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, 7 óra 10 perc van, szóval lehet szaporázni a készülődést, ugyanis a 8-ra járó dolgozóknak hamarosan el kellene ugye otthonról indulni. Ha viszont épp nincs munkahelyetek, akkor lehet, hogy tudunk segíteni, ugyanis több mint 600 munkahely közül válogathatnak azok, akik Bihar megyében keresnek állást. A megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában 609 betöltetlen állás szerepel, ezek közül 430 Nagyváradon. A kínálat a fizikai munkától a speciális szakképzettséget és felsőfokú végzettséget igénylő pozíciókig terjed, és persze az állások nem csak Nagyváradon érhetők el, többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Élesden, Érmihályfalván is vannak betöltésre váró munkahelyek. Az érdeklődők a konkrét betölthető állások kapcsán a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökségnél kaphatnak további tájékoztatást a Nagyváradi Transzilvániai utca 2 szám alatt, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon. Mi pedig a továbbiakban is tájékoztatunk benneteket a dampotok elindításához szükséges tudnivalókról, úgyhogy érdemes még

Karamell is tőle, ha használd a szívedet, hát így meg biztosan használnátok a vizet, de hát vannak olyan pontjai a városnak, ahol ez nem lehetséges, sőt, alapvetően ugye a környező településeken is vízkimaradás van. Jelenleg 7 környező település fogyasztóit érinti: Bihar-Szent András, Palota, Körösgyéres, Köröstarján, Nagyürög, Mácsapuszta és Váradles. Váradon pedig a Grigorescu negyed, Váradősi és Északősi, Sprájú Krisáni utca, az Aradi út és környéke, a Decsebel út és a Tudor Vladimirescu utca környéke, beleértve a Prima Shops bevásárló központot is. Ugyanis a vízművek a vízhálózat fővezetékeinek tervezett mosatását végzi éppen tűzcsapokon keresztül, ezért arra kérik a lakosokat, hogy ne nyúljanak a munkálatokhoz használt tűzcsapokhoz. Egyébként a vízszolgáltatás helyreállítása, ha minden igaz, ma 12 óráig meg fog történni, igaz, fokozatosan, így egyes területeken a megadott időpontnál később indulhat újra az ellátás, és persze a vezetékek elzárása és újranyitása miatt vízellátási zavarok, valamint átmeneti vízzavarosodás is előfordulhat, ezért a szolgáltató azt javasolja, hogy amennyiben ezt tapasztaljátok, akkor annak teljes kitisztulásáig kizárólag háztartási célokra használjátok, ivásra és főzésre ne! Bennünket viszont használhattok a továbbiakban is természetesen, a napotok kellemesebb indításához.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplus termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplus, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulú út 10A alatt.
4: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15 lej 99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lej alapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aszefi öblítő ára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
8: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmait házát valósítod meg?
9: Várunk a Dresseldánál!
8: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
9: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
8: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szújsulúj utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lakokos szupermarket közelében.
9: Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét. Hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárca vezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Várad-Szentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés úgy kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer. De az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására. Állítja az amerikai vállalat.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
12: Változékony égbolt jellemzi majd a mai napunkat, reggel és délelőtt inkább borult időre van kilátás, így kevés eső is lehetséges, délutára viszont kitisztul, és a nap is kisüt majd. A hőmérséklet továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 8 fok van, a napi maximum pedig olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM közlekedési információk.
12: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető.
11: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
12: Igen, ez az a pillanat, amikortól már városban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
14: És Hosszos Anyival, szép jó reggelt, 9.30-ig együtt látunk el benneteket hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel.
12: Amelyek közül most az I'm Moving to the Sun érkezik, Hugel, Imál Angel és Ultra 4 közös előadásában.
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: Könnyű napot minden váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, az Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is. Ezen a csütörtök reggelen is egy roppant érdekes témát boncolgatunk.
1: Hát bizony, pluszosok, képzeljétek, az Z-generáció másként gondolkodik a karrierről. Sok fiatal nem vezetői pozícióra vágyik, hanem a saját szakterületén szeretne fejlődni, és fontos számára, hogy meghallgassák a véleményét. A munkahelyválasztásban a fizetés mellett az értelmes feladatok és a kiszámítható munkakörnyezet is meghatározó szerepet játszik. Hát ezért érdekelne bennünket, hogy számotokra milyen az ideális munkahely.
0: Várjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is ellátunk benneteket, a titeket érintő legfontosabb infók.

0: mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy számotokra milyen az ideális munkahely.
1: És egy szép számban érkeztek már kommentek. Dalos Aranka például azt írta nekünk, hogy az ideális munkahely az lenne, ha a főnök elismerné a tudást, és meg is fizetné tisztességesen. Ez a magánszektorban jó lenne. Az államiban szintén olyan osztályvezető legyen, aki érti is, amit csinál. Nem csak úgy tesz, mint aki érti.
0: Na igen, ezek valóban ideális körülmények.
1: Igen, igen. Koncz Anita és István is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írták nekünk, hogy jó munka, meg szép temetés nincs.
0: Van benne valami, oké.
1: Okay. Igen, igen. Sittingból pedig azt írta nekünk, hogy nincs számomra ideális munkahely, alap a saját vállalkozás. Szabad világban miért kéne megszabott fizetésért beállni más cégéhez, alkalmazkodni, vitázni, stb. 1990 óta egyre többen suli után saját vállalkozásba kezdenek, rengeteg lehetőség van, interneten, influencer, youtuber, az AI még több szabadságot ad. Bárhonnan lehet intézni, nincs fizikai munkahely. Lazaság.
0: Hát igen, kétségtelen. Csak ugye, nem tudom, ez egy ideális világban lehet, hogy működne, hogy mindenki vállalkozóként dolgozik, csak most itt a jelen körülmények között nekem ezt elég nehéz elképzelni.
1: Én már lassan azt érzem, hogy ez egy nyomás. Fiatal vagy, akkor igen. Miért állnál be valaki igen. Mögé?
0: Miért nem valami startupot csinálsz,
1: igen.
0: Ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: A garázsodból. Ja, nincs is garázs.
1: Nincs is garázs. Szabó László is hagyott nekünk egy kommentet, azt írja, hogy az ideális munkahelye az olyan, mint a síugró indián.
0: Oké. <Okay. gül>
1: Biztosan létezik, de még senki nem látta.
0: Igen, de figyelj, ha van jamaikai bobcsapat, akkor lehet akár síugró indián is.
1: Szóval megyünk tovább a kommentekkel. Mekeres Zoltán is írt nekünk, azt írja, hogy bárhol, ahol értéket adnak és szükség van a munkámra, kölcsönösen mind a két oldalról. Ne úgy vedd, hogy teljen csak el az a 8-12 óra, hanem úgy gondolkodni, mintha te lennél a főnök, és hogy mennyit ér a munkám. Hát köszönjük szépen a kommenteket, jövünk köszönjük. Még ezekkel, ha hagytok nekünk egy kommentet mindenképp.
0: Úgyhogy hajrá, hajrá, irány a Facebook, és írjátok meg a mai kérdésünkre a válaszaitokat, hogy szerintetek vagy számotokra milyen az ideális munkahely. Mi pedig természetesen ezúttal is fogjuk viszonozni a kedvességeteket.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Gyere a Margot Optikba, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Október 21-ig a főzésre alkalmas sertéscomb kilója 13,90 bani. Valamint a 2 literes Aquatic szénsavmentes ásványvíz ára mindössze 2,69 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető.
6: Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét. Hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Változékony égbolt jellemzi majd a mai napunkat, reggel és délelőtt inkább borult időre van kilátás, így kevés eső is lehetséges, délutára viszont kitisztul, és a nap is kisüt majd. A hőmérséklet továbbra is kellemesen ősziesen alakul, jelenleg 8 fok van, a napi maximum pedig olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
9: Lezárták a Stefán Csámára Sugár út Berdei és a Szfüntül Hediszle utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csámára Sugár út és a Szfüntül Hediszle utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csámára Sugár útra. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
8: Reggeli Plusz a Plusz FM-en, tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
9: És Hosszú Sanyi, október 15-e pluszosok csütörtök. Mai névnaposaink a Terézek, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposoknak is hatalmas ölelést küldünk. Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak egy Csanyival, hogy számotokra milyen az ideális munkahely.
8: Hát írjátok meg, léci, de hívhattok és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Sábúzi és Mike Smith közös sláger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 8-10 perc van, Suli Jovi kipipálva, így a szülők többsége már javában nyomja a melót, és persze mi sem lassítunk, a stúdióban a fókusz és az energia a plafonon van. Pacsi mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kaptok agybérzést a csúcsforgalomban. Ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, a mikrofonok mögött Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, bízunk benne, hogy lassan magatok mögött hagyjátok a reggeli kapkodást. Mi Csanyival még jó ideig veletek leszünk. Jövünk Nagyvárad és környékbeli hasznos információkkal, programajánlókkal, és ha úton vagytok, akkor érdemes velünk maradni, hiszen folyamatosan figyeljük a fontosabb útvonalakat és csomópontokat, és szólunk, ha valahol változik a helyzet. De a ti segítségetekre is számítunk. Ha valami érdekeset, fontosat, vagy éppen szokatlan tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 03 59

0: 17-22-22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734-17-22-22-es számra küldhettek, SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen. A Plusz FM-et pedig megtaláljátok Facebookon és Instán is, úgyhogy maradjatok velünk.
1: Mert hozzuk számotokra a legjobb Plusz FM-es lágereket és magyar kedvenceket is, amelyek lendületesebbé teszik számotokra a munkában töltött órákat, és persze az utazáshoz is kiválóak.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Medúza, a One Republic és Leoni is jól befűtöttek nekünk a Fire Salt tőlük az elmúlt percekben is. Úgy néz ki, hogy egyébként itt Várodon is befűtenek most már.
1: Szóval el lehet tenni a bundás zoknit és a bundás bugyit, mától megkezdi a fűtésszolgáltatás Nagyváradon és Várad-Szentmárton községben a nagyváradi hőszolgáltató. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokban. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. A távfűtésre csatlakozott fogyasztóknak azt javasolják, hogy ellenőrizzék a belső fűtési rendszereket, és jelezzék, ha a szolgáltatás újraindítása után bármilyen problémát tapasztalnak. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzárócsapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. További információért vagy meghibásodások bejelentése esetén a fogyasztók a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, illetve a 0259 467 577-es telefonszámon érdeklődhetnek.
0: Nálunk pedig továbbra is kapjátok a titeket érintő legfontosabb infókat.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástétom 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern homlokzat, a Dedemánban most a 25 kilós cseresi dekoratív vakolat csak 189 lej per vödör. Ráadásul 8 vödör vásárlása esetén egy 16 literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lej 49 bani, valamint 40% kedvezménnyel a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
8: Homok, vesekő. Az uraktivlító hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
2: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmait házát valósítod meg?
9: Várunk a Dresseldánál!
2: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
9: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
2: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szújsulúj utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lakokos szupermarket közelében.
9: Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
10: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Megduplázza, hogy a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító ENGIE Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az ENGIE kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszországban kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
14: Plusz FM időjárás jelentés.
15: Változékony égbolt jellemzi majd a mai napunkat, reggel és délelőtt inkább borult időre van kilátás, így kevés kelső is lehetséges, délutára viszont kitisztul, és a nap is kisüt majd. A hőmérséklet továbbra is kellemesen őszélyesen alakul, jelenleg 8 fok van, a napi maximum pedig olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
16: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
17: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
14: Plusz FM. Közlekedési információk.
18: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
14: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
15: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket, és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
18: A folytatásban például érkezik Justy és a Turn a Light Off.
14: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: 8 óra 41-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Majd olyan téma kapcsán, miszerint a Z-generáció másként gondolkodik a karrierről. Sok fiatal nem vezetői pozícióra vágyik, hanem a saját szakterületén szeretne fejlődni, és fontos számára, hogy meghallgassák a véleményét. A munkahelyválasztásban a fizetés mellett az értelmes feladatok és a kiszámítható munkakörnyezet is meghatározó szerepet játszik. Hát ezért érdekelne bennünket itt Sanyival, hogy számotokra milyen az ideális munkahely.
0: Te ez a kérdéshez tudtok akkor már hozzászólni egészen az adásunk végéig, de mi addig is hozzuk nektek a titeket érintő legfontosabb infókat. Ne legyen illúziótok. Dua Lipának viszont most lesz egy...

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a reggeli plusz a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy számotokra milyen az ideális munkahely.
1: Hát Talódi Zsuzsa például azt írta nekünk, hogy a mostani elég jó, hogy ideális-e vagy sem, nem tudom. Fontos, hogy jól érezd magad ott, ahol dolgozol. Mi a kollégákkal úgy érzem, elég jól kijövünk egymással. Olyanok vagyunk, mint egy kis család. Összetartóak, viccesek.
0: Szupi. Pacsi nektek.
1: Magyar János is írt nekünk, azt írja, hogy a politikai pálya. Hatalmas fizetés, minden felmutatott eredmény nélkül, ha csak nem minősítjük munkának a lakosság életének a megkeserítését. Most viccesnek tűnik, de nem vicces ez a komment. Jól van, na? Nem nevetek rajta. Szabó Gábor Miklós is írt nekünk, szerinte nem létezik ilyen.
0: Okay.
1: Kocsis Olivier Géza pedig azt írja, hogy Móriczkát idézem, télen medve, nyáron pedagógus.
0: Okay, ez jó.
1: Madarasi Csilla pedig azt írja nekünk, hogy az ideális munka számomra a magánvállalkozás testesíti meg. Kiteljesedhetek benne, azt végzem, amit szeretek, nem csak munka, hanem hobbi is. Bár emberekkel dolgozni elég nehéz, de a változatosság mindig stimulál. Köszönöm mindazoknak, akik a munkámban megtisztelnek bizalmukkal.
0: Hát mi is nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket a hozzászólásaitokkal. A viszonzás nyilván most sem marad el.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Ring Silhaa spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ring Silhaa a felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Ring Silhaa a 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolin tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvasd el figyelmesen a beteg tájékoztatót, aláírt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüvegkeretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Pandoden röcsálási gripa gyorsan enyhíti a lázat, ordogulás, torok és fejfájást. Pá influenza, pá megfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tart.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
8: Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító NG Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az NG kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon otthon fűz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszország van kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Kis felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délelőtti órákban számíthatunk elszórtan némi csapadékra. Ami a hőmérsékletet illeti, ma a napi maximumok 14-15 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 5 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
11: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
11: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
9: És Hosszú Zsanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz közös utolsó órájába, hiszen egészen 9:30-ig várunk titeket így együtt. A legfontosabb tudnivalókkal és persze a klasslágerekkel.
11: Úgyhogy ilyenek megfelelően érkezem most a Nem Hagyom Tarány Tamás tavalyi slágere.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Hello Nagyvárad, 9 óra 11 perckor még pörög a reggeli plusz Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Annyival.
0: Hát hozzuk a továbbiakban is, hogy hol számíthatok tolódásra, mi történik a városban és a környékén. Sőt azt is, hogy hova menjetek, ha egy kis kikapcsolódásra vágytok.
1: Bizony, közös értékek címmel debreceni és nagyváradi képzőművészek a Magyar Festészet napjához, ami egyébként október

0: 18-án lesz. Tehát ehhez kapcsolódva közös tárlattal emlékeznek Szász Endre csíkszeredai képzőművészre, születésének 100. évfordulója alkalmából. A kiállítással ugyanakkor a két csoportot összekötő Majoros László alakját is felidézik. Az október 16-án pénteken 18 órakor tartandó vernisszázson közreműködnek Puskás István, Meleg Vilmos színművész, a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratórium elnöke, Csató Töhötöm, a TEG művészeti vezetője, valamint a Duo Szolafide, Flórián, Andrea író és Turzó Sándor Brácsa művész is. Tehát várnak mindenkit nagy szeretettel október 16-án, pénteken 18 órakor közös értékek címmel debreceni és nagyváradi képzőművészek állítanak ki.
1: Mi pedig a továbbiakban is ellátunk benneteket a titeket érintő legfontosabb infokkal.

0: Már felébredt mi is, reméljük ti is, ha nem, akkor segítünk, ez itt a Plus FM reggeli ébresztőjel Szegri Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: Hogy tudjátok, mi történik ma a városban, mi várátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Hegyi kerékpáros hétvégének ad otthont pluszosok október 16 és 18-a között a Dzsepis völgy. A Bike Fest szervezői enduróval, elektromos kerékpáros enduróval és maratoni futammal készülnek. A versenyprogram október 17-én szombaton kezdődik. Az indulóknak három különböző, egyenként mintegy másfél kilométeres pályán kell bizonyítaniuk, ezeken kizárólag a lejtmenet idejét mérik. Az enduró mezőnyében elektromos rásegítésű kerékpárokkal lehet rajtozálni. Vasárnap az állóképesség kerül erőtérben, a maratoni futam résztvevőire 25 kilométeres útvonal vár, 1000 méteres szintkülönbséggel. A szervezők szerint a környék adottságai kiválóan illenek a versenyhez. A látványos táj mellett azonban a pályák nehézségeivel is számolniuk kell a ringásoknak. A férfiakat és a nőket egyaránt három korcsoportban várják, a 14-18 évesek, a 19-29 évesek és a 30 év felettiek mezőnyében. Már Nagyváradról, Kolozsvárról, Nagybányáról, Szatmárnémetiből, Aradról és Zilahorról is érkeztek nevezések. A jelentkezés azonban továbbra is nyitott. A részletes tudnivalókat a Bike Fest Várját Dzsepis Ólói Facebook oldalán találjátok.
0: Nálunk pedig továbbra is a titeket érintő legfontosabb infokat és persze a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a ház hatékony szigetelése, a Dedemánban most a 750 ml-es Sika Boom 582-es Fonfix poliuretánhab polisztirolhoz csak 39 lej. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aszefi öblítő ára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál joghurtok és krémsajtok teljes választékára a My Club Osan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osan üzletekben és az osan.ro oldalon.
5: A Ringsil H a spray megszünteti az ordugulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 20 darab 60 literes finó színes szemetes zsák 5 lej 99 bani, 450 ml-es pur mosogatószer 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorul hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
8: Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy 2 felnőttből és 2 iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorul hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszország van kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délelőtti órákban számíthatunk elszórtan némi csapadékra. Ami a hőmérsékletet illeti, ma a napi maximumok 14-15 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 5 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinálór út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el. Így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, ami csúcsidőben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek.
11: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
12: Na hát ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával, és Sanyi valaki közül most Sanyi elbúcsúzik, én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz természetesen folytatódik Máriával, holnap pedig akkor én megint 6-kor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó napján is, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást!
9: Sanyi tehát megy, én viszont maradok egészen 11 óráig veletek itt a 89,6-on, hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze a legnagyobb slágerekkel. A folytatásban például itt van Teddy Swims idei slágere.
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

9 óra 40 perc, hello, Nagyváradi a környékbeliek, szép jó reggelt, október 15-e csütörtök, a 89,6-on pedig Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztőjét hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek 11 óráig, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, s ne felejtsetek el hozzászólni a napi témánkhoz. Az generáció másként gondolkodik pluszosok a karrierről. Sok fiatal nem vezetői pozícióra vágyik, hanem a saját szakterületén szeretne fejlődni, és fontos számára, hogy meghallgassák a véleményét. A munkahelyválasztásban a fizetés mellett az értelmes feladatok és kiszámítható munkakörnyezet is meghatározó szerepet játszik. Ezért ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy számotokra milyen az ideális munkahely. Hát ehhez tudtok hozzászólni a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, én pedig néhány perc múlva jövök hozzátok a hallgatói hozzászólásokkal, addig viszont zenélünk tovább, a folytatásban itt van Rosalyn és a Snap című slágere.

a csütörtök, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok, remélem minden rendben. A 89,6-on Szegedi Máriát halljátok, és arra voltunk ma kíváncsiak, hogy számotokra milyen az ideális munkahely. A Pikó Tilda azt írta nekünk, hogy az ideális munkahely számomra egy könyvtár vagy könyvesbolt lenne, ahol jó sok könyv venne körül, tisztességes fizetéssel és kellemes kollégákkal. Szász Roland azt írta nekünk, hogy jó kérdés, annyira ritka, hogy még elképzelni sem tudom. Csepregi Janka Zsófia is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írja, hogy ahonnan úgy mész haza, hogy fel vagy töltve. Ha nap végén azt érzed, hogy ma is tettél valami fontosat, ami előre viszi a világot, akkor ideális a munkád. Hajdú Alisztól is befutott egy komment, azt írja nekünk, hogy olyan, ahol nincs főnök, nem kell korán kelni, akkor és annyit dolgozok, amennyit én akarok, és pénz van. Ez nagyon jó. Domagdi Magdolna pedig azt írja nekünk, hogy azt hiszem ideális nincs is. Ahol már dolgozni kell, az már nem ideális. Habár a politikusi pálya igen nevezhető ennek, sok semmit, sok pénzért talán ez az ideális szó megfelelője. De hát mindenkiből nem lehet politikus, így marad a megszokott rend. Sok munka, kevés pénzért. Ez már nem ideális. Nagy Sándor is hagyott nekünk egy kommentet. Szeretem a munkám, azért csinálom. Nekem fontos, hogy állandóan mozgásban legyek, emberekkel találkozzak, érdekes vagy különleges megbízásokat is kapjak, és hála az égnek van jó pár olyan munkám Váradon és az országban, amelyiknek nincs párja. De hogy általánosságban milyen az ideális munkahely, olyan, ahova minden nap boldogan mész be, jól érzed magad, szereted, amit csinálsz. Ha ez megvan, akkor már nem is nyűg a munka. Hát Nagy Sándor, ideje lenne mesélni nekünk, hogy mivel foglalkozol. Köszönjük szépen a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, ezeket továbbra is várjuk, cserébe pedig jönnek a legnagyobb slágerek, és ne feledjétek, ellátunk benneteket a titeket érintő leghasznosabb információkkal, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartanotok.

0: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Pándudenre csálesi gripöt gyorsan enyhíti a lázat, ordulást, torok és fejfájást, páinfluenza, pámegfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 21-ig a főzésre alkalmas sertésszomb kilója 13,90 bani, valamint a 2 literes Aquatic szénsavmentes ásványvíz ára mindössze 2,69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a Nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés úgy kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délelőtti órákban számíthatunk elszórtan némi csapadékra. Ami a hőmérsékletet illeti, ma a napi maximumok 14-15 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 5 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt!
8: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
8: A legfontosabb hírek,
0: információk,
8: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
7: 10 óra múlt 4 perccel a nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on, pedig már belé is vágunk a Reggeli Plusz utolsó csütörtöki órájába. Szegedi Mária vagyok, és még 11 óráig vagyok itt veletek, úgyhogy ha van kérdésetek, információtok, hívjatok, írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Pedig a következőkben is ellátlak benneteket infókkal, remek programajánlókkal és persze a legnagyobb slágerekkel. A folytatásban például itt is van Alex Warren és Jerry Roll közöse. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nos, hát kérem szépen, ilyen kalaslágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on a Reggeli Pluszban, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztőjében. És hát az ilyen klasslágerek mellé jönnek a hasznos infók, helyi termelői vásár tartanak pluszosok minden csütörtökön Bihar püspökében, az Emmaus ház udvarán 16 és 19 óra között. A vásáron friss helyi portikákat lehet vásárolni, közvetlenül a környékbeli termelőktől. A vásáron többek között friss zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, valamint pikipari termékek közül lehet válogatni. A cél, hogy a helyi kis termelők és a környékbeli vásárlók között közvetlen kapcsolat alakuljon ki. Tehát helyi termelői vásárt tartanak minden csütörtökön Bihar püspökiben 16 és 19 óra között. Hozzánk pedig már be is fut Shakira és Barna Boy idei közösen a Die Die.

0: Jó reggelt, Nagyvárad és környéke, a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Máriát halljátok. Megnézzük, mi vár ma ránk a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben és közben természetesen. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne, s pedig a kirándulni vágyók figyelmét kérném. Autóbuszos kirándulást szervez ugyanis Csarnóháza és a történelmi Bulc puszta környékére. November 7-én szombaton az Eke 91 Nagyvárad Bihar. A táv 17 kilométer, szintemelkedés 700 méter. Ez egy közepesen nehéz túra lesz. Nagyváradról 6.45 koradácsi a sugárútról indulnak, a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 7 órakor a Gosdú Liceum háta mögül a Körösparti parkolóból. Nagyváradra 19 és 20 óra között érkeznek vissza. Hazafelé pedig igény szerint egy megállót is beiktatnak Barátkán egy kis finomságra. Jelentkezni és további információkat kérni Hangai Violettánál tudtok a 0745 930 258-as telefonszámon, illetve az ekenagyvárad.ro weboldalon is olvashattok részleteket. November 7-én szombaton, tehát az Eke 91 Nagyvárad Bihar autóbuszos kirándulás szervez Csarnóháza és a történelmi Bulc puszta környékére. Várják nagy szeretettel az érdeklődőket. Én pedig továbbra is arra buzdítanálok benneteket, hogy maradjatok itt a 89,6-on. Jönnek a legnagyobb slágerek és a benneteket érintő leghasznosabb infók.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15,99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad. Az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorul hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító NG Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az NG kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorul hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszországban kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, főleg a délelőtti órákban számíthatunk eszortan némi csapadékra. Ami a hőmérsékletet illeti, ma a napi maximumok 14-15 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 5 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetők más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Taylor Swift Opalite című slágerével folytatjuk a csütörtök reggeli pluszt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Ha pedig épp munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát!
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: Hello, nagyváradiak! Környékbeliek a 89,6-on a reggeli pluszt hallgatjátok. Ezt képzeljétek, második világháborúból származó 122 mm-es lövedéket talált egy férfi október 13-án Váradlesnél, miközben mezőgazdasági munkát végzett. A veszélyes robbanótestet a katasztrófavédelem tűzszerészei szállították el. A férfi a 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat, a robbanótestet pedig biztonságosan elszállították és megfelelő körülmények között helyezték el. Megsemmisítését később egy ellenőrzött robbantással végzik el. A Bihar megyei katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a fel nem robbant lőszerek a mezőgazdasági területeken, erdőkben, udvarokon, építkezéseken vagy akár folyómedrekben is előkerülhetnek. Ezek lehetnek rozsdás, részben földbetetmetett, hengeres, hegyes végű fémtárgyak, de kézigránátra, aknavető gránátra vagy légibombára emlékeztető tárgyak is. A szakemberek nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy a gyanús tárgyakat tekintsék veszélyesnek, ne érintsék meg, ne mozdítsák el és ne próbálják közelebbről megvizsgálni. A felfedezés helyszínén minden tevékenységet abba kell hagyni, majd biztonságos távolságra kell húzódni, és azonnal értesíteni kell a hatóságokat a 112-es segélyhívón. Szóval semmiféleképpen ne kezdjünk magánakciókban, értesítsük a hatóságokat a 112-es segélyhívón. További jó utat és jó rádiózást kívánok, itt a 89,6-on.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: Hamarosan 11 óra Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy a csütörtök reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, a reggeli plusz minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig szól nektek itt a 89,6-on. Ellátunk benneteket hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel. Várunk tehát benneteket holnap is Sanyival, most a stafétát Ábrahám Miklós kollégánk veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, majd déli 12 órától Balogh István Vilmos érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás veszi át a stafétát, este 7 óráig vár benneteket a Sláger Pluszban, majd a zenevonat is berobog. Úgyhogy további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok, a mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
2: Nem lehet.
3: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
3: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét. Hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárca vezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés úgy kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: És most élőben Margitáról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel.
6: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, kis péntek, azaz csütörtök van, 2026. október 15-e, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi, innentől kezdve a következő 4 órában. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye ebben a pillanatban startolt el a Sláger Plusz, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel, információval, a világ legjobb zenéivel, és természetesen témákkal, érdekességekkel. Például azzal kapcsolatban az első órában, hogy vannak hírességek, akik meglepő munkákat vállaltak diákként. Hát nem szégyen a meló, főleg a két kezi, kérem szépen. Ezzel kapcsolatban hozom a részleteket az óra második felében, most pedig akkor ténylegesen csapjunk bele a dolgok közepébe, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Még egyszer nagyon szuper csütörtököt nektek!
3: Slágerek, magyar kedvencek Margittnál!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz első órája, és hát itt van az ősz, itt van újra. Csupán 80 lakossági kérés érkezett viszont a nagyváradi hőszolgáltatóhoz a fűtés beindítására. A váradiak már vasárnap az Oradea City Report alkalmazáson keresztül jelezték igényüket, miután az éjszakai hőmérséklet 10 fok alá süllyedt, a nappali csúcsértékek pedig a 16 fokot sem haladták meg. A szolgáltatás akkor indítható el, ha három egymást követő éjszaka során este 8 és reggel 6 óra között mért átlaghőmérséklet 10 fok alatt marad. Ez tehát nem az éjszaka legalacsonyabb hőmérsékleti értékét jelenti. A cég ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy akár már ma csütörtökön mondjuk elindulhat a fűtés, mivel a hét eddigi napjain éjszakáról hát reggelre virradó időszakban teljesülnek ugye az előírt hőmérsékleti feltételek. Nehogy megfázzatok. Én is teljesítem a feltételeket itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, és jó zenékkel fűtelek benneteket. Figyeljetek!

No, a mezőgazdászoknak egy hír a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Október 16-án kezdi meg ugyanis a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte hétfőn a Facebook oldalán az intézmény. Az előlegeket november 30-áig folyósítják. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre, írja az Ager Press. Az ügynökség szerint a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda megkapja az előleget. Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását segítik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig benneteket jó zenékkel itt a Pluszon.

Na csütörtökön itt a Sláger Plusz első órájában nem szégyen a kétkezi munka, ahogyan mondtam ezt korábban is, hozom nektek a melós hollywoodi hírességeket. Hát a világsztárok többsége nagyon hosszú utat tett meg a világ hírnévig, és sokan egészen szokatlan munkákat is bevállaltak diákként, mielőtt befutottak volna. Volt, aki vadállatokat idomított, más óriási jelmezben táncolt az utcán, de olyan is akadt, aki egy pékségben vagy gyors étteremben kereste a pénzét. Hát meglepő, hogy milyen munkákat végeztek a ma már ünnepelt hírességek fiatalon. Na nézzük, itt van a James Bond lány. Halle Berry első munkahelye egy clevelandi üzlet, a The Cookie Company volt, ahol süteményeket árult, ám ezt a munkáját kifejezetten utálta, a színésznő ekkor körülbelül 16 éves volt. Aztán itt van a popvilág egyik legnagyobb kedvence, Harry Styles is. Mielőtt az X-faktorban berobbant volna a köztudatba, egy helyi pékségben tevékenykedett, és a legmeglepőbb az egészben, hogy ez a kis pékség azóta is hát igazi turista látványosság, ahová rajongók ezrei zarándokolnak el egy jó kifliért és egy fotóért, hiszen ugye a pékség őrzi a híresség fotóját és nevét. Aztán jóval azelőtt, hogy Grammy-díjas rapper lett volna, Cardi B a New York-i Tribeca negyedben található egyik üzlet pénztárosaként dolgozott. A rapper az egyik magazinnak mesélt arról, hogy hogyan próbálta összeegyeztetni a munkáját a közösségi főiskolai tanulmányaival. Itt van a legenda, Christopher Walken, aki 16 évesen egy cirkusznál dolgozott oroszlán idomár tanoncként. A ponyvaregény színészének egy Shiba nevű oroszlánra kellett vigyáznia. És végül, de nem utolsó sorban Megan Fox, aki mindössze 15 éves volt, amikor egy floridai Tropical Smoothie Café alkalmazottjaként egy életnagyságú banánjelmezbe kellett bújnia. Hát mindent megtettek annak érdekében, hogy összeszedjék a kis pénzüket ezek a világsztárok, akik valószínűleg annak idején nem is gondolták volna, hogy később milyen hírességek válnak belőlük. Hát kérem szépen, miből lesz a cserebogár? A meló nem szégyen, úgyhogy mi is húzzuk az igát itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefentus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: és uraim, itt a Sláger Plusz első órájának a vége. A folytatásban várjuk a ropogós információkat, a friss aktualitásokat, a Plusz FM híreit. Természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, úgyhogy őt is fogadjátok nagyon nagy szeretettel. Aztán a hírek után természetesen visszatérek, mint egy terminátor, és indítom nektek a második órát slágerekkel és magyar kedvencekkel, mutatom a kezdő dalt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárca vezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés úgy kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer. De az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája csütörtökön, tehát kispénteken, 2026. október 15-e van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, a mikrofonnál a stúdióban a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Ebben az órában elmondom majd nektek, hogy hogyan teszi tönkre a kezünket a mobilozás, úgyhogy időnként érdemes beiktatni egy kis szünetet, vagy esetleg egy picikét nagyobbat, ez egészen biztos. Ha nem szeretnétek, hogy fájjon a csuklótok, akkor inkább a füleiteket nyissátok ki, hiszen folyamatosan hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a világ legjobb zenéit. Minden egyben van. 3-2-1, indul a Sláger Plusz második órája.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitnál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Megyünk tovább csütörtökön, ez már a Sláger Plusz második órája. Hát képzeljük el a következő szitut. Csúcsidő van, a két sávos út néhány száz méterrel előrébb egy sávosra szűkül, az egyik sávban már hosszú kocsi sor alakult ki. A sofőrök türelmesen araszolnak, és hát bosszankodva figyelik, ahogyan a mellettük lévő szinte üres sávban egymás után húznak el az autók. A sor elején aztán két makacs sofőr találkozik. Az egyik mindenáron be akar sorolni, a másik viszont úgy gondolja, hogy aki eddig nem várakozott a többiekkel, az most se furakodjon elé. Egyikük sem enged. A két autó centiméterekre közelít egymáshoz, és kezdődik egymás leckésztetése. Megszólalnak a dudák, kézmozdulatokkal és szitkozódva próbálják tudtára adni egymásnak, hogy kinek van igaza. No hát egy új törvénytervezet véget vetne az ilyen útszűkületeknél gyakran kialakuló vitáknak és az autósok egymás közötti leckésztetésének. Kötelezővé tennék ugyanis a cipzár elvet, vagyis a két sávból érkező járművek felváltva történő besorolását. Aki pedig nem engedi maga elé a másik autót, az pénzbírságra számíthatna. Az új szabály bizonyos feltételek mellett a mellékutcákból érkező járművek beengedésére is vonatkozna. A törvénytervezetet október 8-án 8 módosítással kedvezően véleményezték a képviselőház illetékes szakbizottságai. A végső parlamenti szavazás azonban még hátra van. Az új szabály csak a törvény elfogadása, kihirdetése és hatályba lépése után válhat kötelezővé, így egyelőre bírságot sem szabhatnak ki a megszegéséért. Figyeljünk oda egymásra is az utakon, veszekedés helyett én ezt kérem tőletek, balesetmenteset mindenkinek, a Plusz FM kedvencei kísérnek benneteket.

Figyelem, figyelem pluszosok, jótékonysági vásárhelyszíne lesz október 17-én és 18-án, tehát ezen a hétvégén a nagyváradi Era Park bevásárlóközpont, amelynek bevételeit a mentett állatok javára fordítják. A Törgül Blanosi Lorel nevezésű eseményen többek között bizsukat, kozmetikai és kézműves termékeket, játékokat, könyveket lehet vásárolni. A befolyt összeget pedig a rászoruló állatok élelmezésére és gondozására fordítják. A vásár az említett két napon 11 és 19 óra között zajlik a Carrefour bevásárlóközpont pénztárával szemben. Amennyiben tudtok, akkor segítsetek. Köszönöm szépen az állatok nevében.

Sláger plusz második órájában akkor jön a téma. Hát kedves pluszosok, tegyétek a szívetekre a kezeteket. Hát vagy inkább ne, ha éppen zsibbad. Mennyit szoktatok mobilozni? Egy friss cikk szerint ugyanis megvan a digitális kor új népbetegsége. A folyamatos mobilozás okozta kézfájdalom és a hírhet alagút szindróma. Belegondoltatok már, hogy naponta hányszor görgetitek a hírfolyamat ugye az ujjaitokra támaszkodva, vagy mondjuk görcsösen markolva az okostelefont? A csuklóban futó idegek meg hát egyszerűen besokalnak ettől a modern ízületi tornától. Ha esetleg éjszaka arra ébredtek, hogy zsibbad a kezetek, vagy már kicsit a bögre is kiesik a villámgyors üzenetírás közben, akkor hát ideje fékezni. Azt mondják a szakemberek, hogy le kell tenni a telefont, be kell ittatni egy kis csukló átmozgató tornát, vagy pedig érdemes átváltani, ha lehetséges, hangvezérlésre. Mert hát valljuk be őszintén, a telefonozás úgy veszi át felettünk az uralmat, hogy mi meg észre sem vesszük, és egyszerűen már csak görnyedünk a készülék felett, és a hüvelykujjunkkal folyamatosan csak lapozgatjuk a közösségi platformokat, ez pedig semmiképpen sem jó. Meg kell találni az arany középutat nyilvánvaló, de ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha az ember tudatosan odafigyel magára. Most meg figyeljetek rám, telefonokat akkor letenni, hangerőt feltekerni, füleket kinyitni, ismét jönnek azok a dalok, amelyek hát helyettesítik a telefonozást itt a pluszon. Figyeljetek csak!

Ebben a pillanatban zárul a Sláger Plusz második órája 2026. október 15-én csütörtökön, de nincs megállás, megyünk tovább, hát hol van még a vége? Most a folytatásban meghallgatjuk a friss híreket Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, aztán pedig szó szerint belecsapunk a harmadik órába, hogy mivel mutatom.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárca vezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb 102 millió lei a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lei a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lei a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lei a Nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer. De az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Nagyon szuper csütörtököt, kispénteket kívánunk nektek, ugye mindig azzal biztatom a melósokat, hogy egy lépéssel ismét közelebb kerültünk a hétvégéhez, kitartást és a legjobbakat kívánom mindenkinek, és jó rádiózást természetesen, hiszen itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában október 15-én folytatódik a Sláger Plusz, már a harmadik órába kezdtünk bele, a mikrofonnál pedig Kesérű Tomi. Ebben az órában az autósoknak is hozok egy hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a jövőben megújul az autón kormánykereke. Egészen futurisztikus megoldáson dolgoznak a mérnökök. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem. Folytatódik a helyben járó rovatunk is, illetve zenélünk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Barkás pluszosok, nem tudom, barkácsoltatok-e mostanában valamit otthon. Érdemes odafigyelni, ugyanis akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az augusztus 25-én hatályba lépett új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett átalakításokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb újdonsága, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. A 2026/169-es törvény 301-es cikke értelmében az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. A megemelt adó a szabálytalanság megállapításától az utólagos engedély megszerzéséig, vagy a jogellenes építmény elbontásáig alkalmazható. A rendelkezés ugyanakkor nem részletezi külön, hogyan kell alkalmazni az emelést akkor, ha a szabálytalanság egy tömbház lakásnak csupán egy részét, például az erkélyét érinti. Érdemes tájékozódni a témában. We used

Slágerekkel és magyar kedvencekkel és fontos infókkal itt vagyok veletek a Plusz FM-en. Hát rögtön az iskolásoknak egy-két jó hír. A Tanügyminisztérium által elfogadott tanév struktúra szerint mintegy két hét múlva, október 24-e és november 1-e között esedékes az őszi vakáció. A diákok majd november 2-án hétfőn térnek vissza az iskolapadokba. A téli vakációig az iskolások még kapnak egy szusszanásnyi szabadidőt. November 28-a és december 1-e között ugyanis hosszú hétvége lesz, Szent András napja, ugye november 30-a és Románia nemzeti ünnepe miatt. A karácsonyi vakációig a tanítási időszak egészen december 22-ig tart. A vakáció december 23-án szerdán kezdődik és 2027. január 10-ével zárul be. A 19 napos vakációt követően a gyerekek január 11-én térnek vissza az iskolákba. Ezt követően az iskolások Bihar megyében csak február végén kapnak újabb egyhetes vakációt, az úgynevezett sívakációt. Ugyanis a február 22 és 26 közötti héten tartják a megyében ezt. Ami az alkalmazottakat illeti, számukra a következő állami szabadnapokat tartogatja még a 2026-os év. November 30-a hétfő Szent András napja, december 1 kedd Románia nemzeti ünnepe, december 25 péntek és 26 szombat karácsony első és második napja. Ezek még egy picit odébb vannak, úgyhogy én kitartást kívánok nektek, és jó zenékkel látlak el benneteket itt a Pluszon, küldöm az energiát!

Most Lager plusz harmadik órájában az autós világból hozok egy egészen futurisztikus hírt. Hát kérem szépen, hányszor fordult már elő veletek, hogy a sávtartó vagy a vezetéstámogató rendszer hirtelen megrántotta a kormányt, vagy idegesítő sípolásba kezdett, miközben ti csak hát ki akartátok kerülni az úton lévő kátyút. No, ennek a megfeszült viszonynak vedhet véget egy egészen elképesztő új fejlesztés. Az egyik magazin cikke szerint a Michigani Egyetem és a Toyota szakemberei egy olyan légpárnás, lélegző kormánykeréken dolgoznak, ami végre nem parancsolgat, hanem párbeszédet folytat a sofőrrel. A technológia lényege, hogy a kormány két oldalán, nagyjából a megszokott 10 és 2 órás pozíciónál apró felfújható légpárnákat helyeztek el. Ahelyett, hogy az autó hirtelen belenyúlna a kormányzásba, a párnák finom kitágulásával már a manőver előtt megérezzük, hogy merre tervez kanyarodni a rendszer. A legjobb pedig az, hogy ez egy kétirányú kommunikáció. Ha te nem értesz egyet mondjuk az autó szándékával, akkor nem kell birkóznod a kormánnyal. Egyszerűen benyomod a felfújt párnát, és a rendszer tudja, hogy most te veszed át az irányítást. Ha pedig az automatika úgy látja, hogy veszély van és ragaszkodik az igazához, akkor egy finom, lüktető nyomással erősíti meg a jelzést. A szimulátoros tesztek során 30 sofőrt tettek próbára a váratlan akadályokkal és kanyarokkal, és az eredmény sokkal simább ívek, kevesebb felesleges fékezés, és ami a legfontosabb, drasztikusan csökkent a vezetési stressz és a frusztráció. Hát nyilvánvalóan ez csak a legújabb modelleknél fordulhat elő, az én több mint 20 éves autómnál nincs ilyen felfújható kormánykerék, maximum a légzsák lehet benne, de az meg ne fújódjon fel értelemszerűen, úgyhogy ezt az újítást csak azok tudják kipróbálni, akik hát mostanában vásárolnak vadonatúj autókat. Mi öreg autó tulajdonosok meg hát a saját tudásunkra hagyatkozunk, de sok esetben egyébként lehet, hogy jobb is ez így. Én azt vallom, hogy kevesebb elektronika, kevesebb hiba lehetőség. Viszont több jó zene ez a Plusz FM, úgyhogy folytatódik a Sláger Plusz. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kívánok!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Tessenek vigyázni, az ajtók záródnak, a Sláger Plusz harmadik órája ért véget kispénteken, csütörtökön, október 15-én itt a Plusz FM-en. A folytatás viszont érkezik teljes fordulatszámon és sebességgel. Ez azt jelenti, hogy első körben jönnek a friss hírek, a ropogós információk, az aktualitások, ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. Már itt várakozik, úgyhogy pillanatok kérdése, és átadom neki a stúdiót, a mikrofont. Aztán viszont jövök vissza, és indítom nektek a negyedik felvonást, ismételten készülök a legjobb zenékkel, hogy mivel fogunk indítani, azt már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak, akik külföldre utaznak. Ez továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A program keretében csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba. Az ügynökség tájékoztatása szerint 17 közigazgatási egységben már be is fejezték a munkát, melynek eredményeként több mint 170 ezer ingatlant regisztráltak. A teljes körű kataszteri felmérés azonban nem csak településeken, hanem egyes kataszteri szektorokban is zajlik. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Program célja, hogy Románia valamennyi ingatlanát egységes rendszerben vegyék nyilvántartásba. A felmérés és a regisztráció a lakosság számára ingyenes. A programot az ügynökség saját bevételeiből, Európai Uniós forrásokból és a helyi önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Járól Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényező együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Csütörtökön, azaz kispénteken, október 15-én a Sláger Plusz utolsó negyedik órájához érkeztünk el. Mindenképpen maradjatok velem a következő 60 percben, hiszen folyamatosan szállítok még nektek fontos infókat, helyi aktualitásokat, úgyhogy füleket kinyitni. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, illetve lesz egy témánk is természetesen. Képzeljétek el, jön Quentin Tarantino első színdarabja, és hogy kijátsza a főszerepet, Sacha Baron Cohen. Hogy ebből mi fog kisülni, hát azt elképzelni sem merem. Hogy nálunk milyen a folytatásban, azt viszont már is mutatom. Készültem a legjobb zenékkel is, úgyhogy indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitnál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

A Sláger Plusz negyedik órájában már is itt vagyok egy programajánlattal. Dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be az Otthontól hazáig című dokumentumfilm, amelyet október 22-én jövő héten csütörtökön 19 órától vetítenek a Váradi Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. Szilágyi Andrást, a fiatal református teológus hallgatót 1956. december végén legációba küldték a karácsonyi ünnepek idejére Háromszékre. Bűnbánati prédikációjában beszélt az 56-os magyarországi eseményekről, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek úgynevezett téglák. Az egyenes beszéd következményeiről, a megfélemlítésről, a Duna-deltai munkatáborról, a számkivetettségről és menekülésről, a folyamatos újrakezdésről szól a vetítésre kerülő film, majd az azt követő beszélgetés. Hogyan vezethet egy fiatal teológus útja a Kolozsváról a Duna-delta büntető századain át Hamburgba, majd a németországi egyik klinika igazgatói székéből a Balaton felvidékre. Az Otthontól hazáig című dokumentumfilm dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be, amely a 20. századi magyar történelem sorsfordító eseményein keresztül mesél hitről, kitartásról, elkötelezett hazaszeretetről és az újrakezdés erejéről, olvasható a beharangozóban. Az esemény nyilvános, a belépés pedig díjtalan, maga a vetítés pedig október 22-én egy hét múlva csütörtökön 19 órától lesz a Váradi Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében.

Álláskeresők, figyelem itt a Sláger Pluszban, ugyanis több mint 600 munkahely közül válogathatnak most azok, akik Bihar megyében állást keresnek. A megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában 609 betöltetlen állás szerepel jelen pillanatban, ezek közül 430 Nagyváradon. A kínálata a fizikai munkától a speciális szakképzettséget és felsőfokú végzettséget igénylő pozíciókig terjed. A legkeresettebb munkavállalók közé a teherautósofőrök tartoznak, számukra több mint 190 állást hirdettek meg. A szállítási ágazatban emellett gépkocsi vezetőket és diszpécsereket is alkalmaznának. A feldolgozóiparban többek között gépkezelők, összeszerelők, lakatosok, hegesztők, villanyszerelők és autókábelgyártók jelentkezését várják. A kereskedelemben eladók, pénztárosok, raktárosok és üzletvezetők számára kínálnak munkát, de takarítói, biztonsági őri és adminisztratív állások is szerepelnek a listán. A vendéglátásban szakácssegédek, pincérek, pultosok és konyhai kisegítők találhatnak munkát. Az egészségügyi és szociális területen asszisztensek, gondozók, gyógyszerészek, orvosok és fogorvosok, emellett pedig ergoterápiás szakembert is keresnek. A diplomások számára is akadnak lehetőségek. Mérnöki, informatikai, pénzügyi, beszerzési és minőségellenőrzési munkakörökbe egyaránt várják a jelentkezőket. Emellett programozókat, könyvelőket, agrármérnököket, pszichológusokat, óvodapedagógusokat és vezetőbeosztású munkatársakat is alkalmaznának. Az állások nem csak Nagyváradon érhetőek el, többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Élesden és Érmihályfalván is vannak betöltésre váró munkahelyek. Az érdeklődők a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél kaphatnak további tájékoztatást a Nagyváradi Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a telefonszám 0259 436 821. Eredményes álláskeresést nektek!

ötös Sláger plusz negyedik órájában is izgalmas a téma. Hát kérem szépen, filmrajongók, figyelem, bomba hír érkezett a színház és a mozi világából. Hát azt mindannyian tudjuk, hogy Quentin Tarantino ugye évek óta lebegteti a 10. egyben utolsó filmjét, de a mester most gondolt egyet, és teljesen új műfajban próbálja ki magát. Megrendezi élete legelső színházi darabját. A helyszín nem más, mint a londoni West End, a műfaj pedig egy igazán tarantínos műfaj őrület. Kardozós színpadi vígjáték. És hogy kikapta a főszerepet ebben a kardforgatós komédiában? Na most tessék megkapaszkodni. Nem más, mint Borat és Ali G gátlástalan komikusa Sacha Baron Cohen, aki egyébként el is mondta, ha a világ egyik legjobb rendezője felhívja az embert, akkor nem kérdezősködik, hanem azonnal igent mond. Ebben mondjuk egyet értek vele. A darabot jövő februárban kezdik el játszani Londonban. Tarantino pedig hát a tőle megszokott lazassággal hozzátette. Ha a színházi bemutató nagy siker lesz, akkor világkörüli turnéra indulnak vele. Ha viszont akkorát bukik, mint a húzat, akkor nagyon gyorsan befejezi a színházi karriert. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi sül ki a Tarantino-Cohen páros közös vérbő vígjátékából. Hát fekete humorban biztosan nem lesz hiány. Aki szerette mondjuk a Borátot, vagy éppen Tarantino bármelyik alkotását, az valószínűleg nem fog benne csalódni egyébként. Hát a mester maximalista, így nyilván azért mondta azt, hogy vagy bukás, vagy siker lesz a projektből. Nagyon kíváncsi vagyok rá, én nagyon bízom benne, hogy sikerre van ítélve, mert akkor Anglián kívül talán máshová is eljut a produkció, esetlegesen mondjuk hozzánk is. Kíváncsi lennék rá. És ti? A jó zenékre remélem, hogy ugyanúgy kíváncsiak vagytok, de ezekből meg nincsen hiány, hiszen hál' Istennek a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. My soul, sisters, let me hear ya.

0: és akkor hivatalosan is véget ért a mai műszak október 15-én csütörtökön kispénteken, ez volt a Sláger Plusz az elmúlt 4 órában, és nagyon köszönöm, hogy a mai napon is velem voltatok a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, és holnap a valódi pénteken is várlak majd benneteket, addig pedig hát legyetek jók és vigyázzatok magatokra, azért most már bekeményített az ősz, egészen hűvösek és hidegek az esték, valamint a reggelek, úgyhogy öltözködjetek rétegesen, hogy megfázzatok. És hallgassatok bennünket, a folytatásban is jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, én pedig ezzel a dallal búcsúzom. Hello mindenkinek!
1: Azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Járól Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényező együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, kispéntek, azaz csütörtök van, 2026. október 15-e, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi, innentől kezdve a következő 4 órában. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ugye ebben a pillanatban startolt el a Sláger Plusz, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel, információval, a világ legjobb zenéivel, és természetesen témákkal, érdekességekkel. Például azzal kapcsolatban az első órában, hogy vannak hírességek, akik meglepő munkákat vállaltak diákként. Hát nem szégyen a meló, főleg a kétkezi, kérem szépen. Ezzel kapcsolatban hozom a részleteket az óra második felében, most pedig akkor ténylegesen csapjunk bele a dolgok közepébe, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Még egyszer nagyon szuper csütörtököt nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz első órája, és hát itt van az ősz, itt van újra. Csupán 80 lakossági kérés érkezett viszont a nagyváradi hőszolgáltatóhoz a fűtés beindítására. A váradiak már vasárnap az Oradea City Report alkalmazáson keresztül jelezték igényüket, miután az éjszakai hőmérséklet 10 fok alá süllyedt, a nappali csúcsértékek pedig a 16 fokot sem haladták meg. A szolgáltatás akkor indítható el, ha 3 egymást követő éjszaka során este 8 és reggel 6 óra között mért átlaghőmérséklet 10 fok alatt marad. Ez tehát nem az éjszaka legalacsonyabb hőmérsékleti értékét jelenti. A cég ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy akár már ma csütörtökön mondjuk elindulhat a fűtés, mivel a hét eddigi napjain éjszakáról hát reggelre virradó időszakban teljesülnek ugye az előírt hőmérsékleti feltételek. Nehogy megfázzatok. Én is teljesítem a feltételeket itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, és jó zenékkel fűtelek benneteket. Figyelj!

0: No, a mezőgazdászoknak egy hír a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Október 16-án kezdi meg ugyanis a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte hétfőn a Facebook oldalán az intézmény. Az előlegeket november 30-áig folyósítják. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre, írja az Agile Press. Az ügynökség szerint a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda megkapja az előleget. Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását segítik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig benneteket jó zenékkel itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,75 literes Aerosoli száraz fehérbor 29 lej 99 bani, 2 literes Coca-Cola 8 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön, és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, már is itt vagyok, és megyünk tovább slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Sláger Plusz első órájában. Aztán nem sokára hozom majd nektek a hollywoodi sztárokat, akiknek hát a többsége nagyon hosszú utat tett meg a világhírnévig, és egészen különleges munkákat is bevállaltak. A részletek hamarosan, a jó zenék pedig most rögtön itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz.

sziasztok! Ön itt a Sláger Plusz első órájában nem szégyen a kétkezi munka, ahogyan mondtam ezt korábban is, hozom nektek a melós hollywoodi hírességeket. Hát a világsztárok többsége nagyon hosszú utat tett meg a világ hírnévig, és sokan egészen szokatlan munkákat is bevállaltak diákként, mielőtt befutottak volna. Volt, aki vadállatokat idomított, más óriási jelmezben táncolt az utcán, de olyan is akadt, aki egy pékségben vagy gyors étteremben kereste a pénzét. Hát meglepő, hogy milyen munkákat végeztek a ma már ünnepelt hírességek fiatalon. No nézzük, itt van a James Bond lány. Halle Berry első munkahelye egy clevelandi üzlet, a The Cookie Company volt, ahol süteményeket árult, ám ezt a munkáját kifejezetten utálta, a színésznő ekkor körülbelül 16 éves volt. Aztán itt van a popvilág egyik legnagyobb kedvence, Harry Styles is, mielőtt az X-faktorban berobbant volna a köztudatba, egy helyi pékségben tevékenykedett, és a legmeglepőbb az egészben, hogy ez a kis pékség azóta is hát igazi turista látványosság, ahová rajongók ezrei zarándokolnak el egy jó kifliért és egy fotóért, hiszen ugye a pékség őrzi a híresség fotóját és nevét. Aztán jóval azelőtt, hogy Grammy-díjas rapper lett volna, Cardi B a New York-i Tribeca negyedben található egyik üzlet pénztárosaként dolgozott. A rapper az egyik magazinnak mesélt arról, hogy hogyan próbálta összeegyeztetni a munkáját a közösségi főiskolai tanulmányaival. Itt van a legenda, Christopher Walken, aki 16 évesen egy cirkusznál dolgozott oroszlán idomár tanoncként. A ponyvaregény színészének egy Shiba nevű oroszlánra kellett vigyáznia. És végül, de nem utolsó sorban Megan Fox, aki mindössze 15 éves volt, amikor egy floridai Tropical Smoothie Café alkalmazottjaként egy életnagyságú banánjelmezbe kellett bújnia. Hát mindent megtettek annak érdekében, hogy összeszedjék a kis pénzüket ezek a világsztárok, akik valószínűleg annak idején nem is gondolták volna, hogy később milyen hírességek válnak belőlük. Hát kérem szépen, miből lesz a cserebogár? A meló nem szégyen, úgyhogy mi is húzzuk az igát itt a Plusz FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

0: Hölgyeim és uraim, itt a Sláger Plusz első órájának a vége. A folytatásban várjuk a ropogós információkat, a friss aktualitásokat, a Plusz FM híreit. Természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, úgyhogy őt is fogadjátok nagyon nagy szeretettel. Aztán a hírek után természetesen visszatérek, mint egy terminátor, és indítom nektek a második órát slágerekkel és magyar kedvencekkel, mutatom a kezdő dalt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak, akik külföldre utaznak. Ez továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A program keretében csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba. Az ügynökség tájékoztatása szerint 17 közigazgatási egységben már be is fejezték a munkát, melynek eredményeként több mint 170 ezer ingatlant regisztráltak. A teljes körű kataszteri felmérés azonban nem csak településeken, hanem egyes kataszteri szektorokban is zajlik. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Program célja, hogy Románia valamennyi ingatlanát egységes rendszerben vegyék nyilvántartásba. A felmérés és a regisztráció a lakosság számára ingyenes. A programot az ügynökség saját bevételeiből, Európai Uniós forrásokból és a helyi önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Járul Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényező együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DE-EX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. Illetve infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellőr út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes, kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el. Így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így onnan jelzőlámpás irányítás mellett csak egy sávon haladhat a forgalom, ami a csúcsidőkben nagyobb fennakadásokat eredményez. Úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája csütörtökön, tehát kispénteken 2026. október 15-e van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, a mikrofonnál a stúdióban a szerkesztő, a házigazda Keserű Tomi. Ebben az órában elmondom majd nektek, hogy hogyan teszi tönkre a kezünket a mobilozás, úgyhogy időnként érdemes beiktatni egy kis szünetet, vagy esetleg egy picikét nagyobbat, ez egészen biztos. Ha nem szeretnétek, hogy fájjon a csuklótok, akkor inkább a füleiteket nyissátok ki, hiszen folyamatosan hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a világ legjobb zenéit. Minden egyben van. 3-2-1, indul a Sláger Plusz második órája.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Megyünk tovább csütörtökön, ez már a Sláger Plusz második órája. Hát képzeljük el a következő szitut. Csúcsidő van, a két sávos út néhány száz méterrel előrébb egy sávosra szűkül, az egyik sávban már hosszú kocsi sor alakult ki. A sofőrök türelmesen araszolnak, és hát bosszankodva figyelik, ahogyan a mellettük lévő szinte üres sávban egymás után húznak el az autók. A sor elején aztán két makacs sofőr találkozik. Az egyik mindenáron be akar sorolni, a másik viszont úgy gondolja, hogy aki eddig nem várakozott a többiekkel, az most se furakodjon elé. Egyikük sem enged. A két autó centiméterekre közelít egymáshoz, és kezdődik egymás leckésztetése. Megszólalnak a dudák, kézmozdulatokkal és szitkozódva próbálják tudtára adni egymásnak, hogy kinek van igaza. No hát egy új törvénytervezet véget vetne az ilyen útszűkületeknél gyakran kialakuló vitáknak, és az autósok egymás közötti leckésztetésének. Kötelezővé tennék ugyanis a cipzár elvet, vagyis a két sávból érkező járművek felváltva történő besorolását. Aki pedig nem engedi maga elé a másik autót, az pénzbírságra számíthatna. Az új szabály bizonyos feltételek mellett a mellékutcákból érkező járművek beengedésére is vonatkozna. A törvénytervezetet október 8-án 8 módosítással kedvezően véleményezték a képviselőház illetékes szakbizottságai. A végső parlamenti szavazás azonban még hátra van. Az új szabály csak a törvény elfogadása, kihirdetése és hatályba lépése után válhat kötelezővé, így egyelőre bírságot sem szabhatnak ki a megszegéséért. Figyeljünk oda egymásra is az utakon, veszekedés helyett, én ezt kérem tőletek. Balesetmenteset mindenkinek, a Plusz FM kedvencei kísérnek benneteket.

0: el, itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Figyelem, figyelem pluszosok, jótékonysági vásárhelyszíne lesz október 17-én és 18-án, tehát ezen a hétvégén a nagyváradi Era Park bevásárlóközpont, amelynek bevételeit a mentett állatok javára fordítják. A Turgul Blanosilor elnevezésű eseményen többek között bizsukat, kozmetikai és kézműves termékeket, játékokat, könyveket lehet vásárolni. A befolyt összeget pedig a rászoruló állatok élelmezésére és gondozására fordítják. A vásár az említett két napon 11 és 19 óra között zajlik a Carrefour bevásárlóközpont pénztárával szemben. Amennyiben tudtok, akkor segítsetek. Köszönöm szépen az állatok nevében.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
4: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
7: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lány 49 bani, valamint 40% kedvezményjár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
8: Gyere a Márkot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
9: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
10: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmait házát valósítod meg?
11: Várunk a Dresseldánál.
10: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
11: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
10: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szuisulói utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lekokos szupermarket közelében.
11: Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
12: Pádoden csálesi gripa gyorsan enyhíti a lázat, ordogulást, torok és fejfájást. Páinfluenza, pámegfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: És most vissza a zenéhez.
1: Bizony, ez továbbra is a Plusz FM csütörtökön, október 15-én és a Sláger Plusz második órája. Ti mennyit szoktatok mobilozni? Nem fáj esetleg a csuklótok? Ha igen, akkor érdemes odafigyelni, ugyanis a mobilozás tönkreteszi a kezünket, figyelmeztetnek a szakemberek, megérkezett a 21. század új népbetegsége. Hamarosan a témával kapcsolatban szállítom nektek a részleteket, most pedig mobilokat letenni, hangerőt feltekerni, jönnek a legjobb zenék a Pluszon.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz.

Most Slágér Plusz második órájában akkor jön a téma. Hát, kedves pluszosok, tegyétek a szívetekre a kezeteket. Hát, vagy inkább ne, ha éppen zsibbad. Mennyit szoktatok mobilozni? Egy friss cikk szerint ugyanis megvan a digitális kor új népbetegsége. A folyamatos mobilozás okozta kézfájdalom és a hírhet alagút szindróma. Belegondoltatok már, hogy naponta hányszor görgetitek a hírfolyamat ugye az ujjaitokra támaszkodva, vagy mondjuk görcsösen markolva az okostelefont? A csuklóban futó idegek meg hát egyszerűen besokalnak ettől a modern ízületi tornától. Ha esetleg éjszaka arra ébredtek, hogy zsibbad a kezetek, vagy már kicsit a bögre is kiesik a villámgyors üzenetírás közben, akkor hát ideje fékezni. Azt mondják a szakemberek, hogy le kell tenni a telefont, be kell ittatni egy kis csukló átmozgató tornát, vagy pedig érdemes átváltani, ha lehetséges, hangvezérlésre. Mert hát valljuk be őszintén, a telefonozás úgy veszi át felettünk az uralmat, hogy mi meg észre sem vesszük, és egyszerűen már csak görnyedünk a készülék felett, és a hüvelykujjunkkal folyamatosan csak lapozgatjuk a közösségi platformokat, ez pedig semmiképpen sem jó. Meg kell találni az arany középutat nyilvánvaló, de ez csak úgy lehet megtenni, hogyha az ember tudatosan odafigyel magára. Most meg figyeljetek rám, telefonokat akkor letenni, hangerőt feltekerni, füleket kinyitni, ismét jönnek azok a dalok, amelyek hát helyettesítik a telefonozást itt a Pluszon. Figyeljetek csak!

ebben a pillanatban zárul a Sláger Plusz második órája 2026. október 15-én csütörtökön, de nincs megállás, megyünk tovább, hát hol van még a vége? Most a folytatásban meghallgatjuk a friss híreket Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, aztán pedig szó szerint belecsapunk a harmadik órába, hogy mivel mutatom.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése. Törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Ringsil H a spray megszünteti az ordugulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyt azoknak, akik külföldre utaznak. Ez továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A program keretében csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba. Az ügynökség tájékoztatása szerint 17 közigazgatási egységben már be is fejezték a munkát, melynek eredményeként több mint 170 ezer ingatlant regisztráltak. A teljes körű kataszteri felmérés azonban nem csak településeken, hanem egyes kataszteri szektorokban is zajlik. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Program célja, hogy Románia valamennyi ingatlanát egységes rendszerben vegyék nyilvántartásba. A felmérés és a regisztráció a lakosság számára ingyenes. A programot az ügynökség saját bevételeiből, Európai Uniós forrásokból és a helyi önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyt azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Járul Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tény együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar püspöki felől a 71-es községi úton és a DNEX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Dragos-Fodé úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszalój utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Dragos-Fodé út felszabadult szemközti sávjába terelik. Illetve november 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát a Körös Áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Nagyon szuper csütörtököt, kispénteket kívánunk nektek, ugye mindig azzal biztatom a medúsokat, hogy egy lépéssel ismét közelebb kerültünk a hétvégéhez. Kitartást és a legjobbakat kívánom mindenkinek, és jó rádiózást természetesen, hiszen itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában október 15-én folytatódik a Sláger Plusz, már a harmadik órába kezdtünk bele, a mikrofonnál pedig kísérjük Tomi. Ebben az órában az autósoknak is hozok egy hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a jövőben megújulhat az autón kormánykereke. Egészen futurisztikus megoldáson dolgoznak a mérnökök. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem. Folytatódik a helyben járó rovatunk is, illetve zenélünk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kedves pluszosok, nem tudom, barkácsoltatok-e mostanában valamit otthon. Érdemes odafigyelni, ugyanis akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az augusztus 25-én hatályba lépett új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett átalakításokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb újdonsága, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. A 2026/169-es törvény 301-es cikke értelmében az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. A megemelt adó a szabálytalanság megállapításától az utólagos engedély megszerzéséig, vagy a jogellenes építmény elbontásáig alkalmazható. A rendelkezés ugyanakkor nem részletezi külön, hogyan kell alkalmazni az emelést akkor, ha a szabálytalanság egy tömbház lakásnak csupán egy részét, például az erkélyét érinti. Érdemes tájékozódni a témában. A neked

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: slágerekkel és magyar kedvencekkel és fontos infókkal itt vagyok veletek a Plusz FM-en. Hát rögtön az iskolásoknak egy-két jó hír. A tanügyminisztérium által elfogadott tanév struktúra szerint mintegy két hét múlva, október 24-e és november 1-e között esedékes az őszi vakáció. A diákok majd november 2-án hétfőn térnek vissza az iskolapadokba. A téli vakációig az iskolások még kapnak egy szusszanásnyi szabadidőt. November 28-a és december 1-e között ugyanis hosszú hétvége lesz, Szent András napja, ugye november 30-a és Románia nemzeti ünnepe miatt. A karácsonyi vakációig a tanítási időszak egészen december 22-ig tart. A vakáció december 23-án szerdán kezdődik és 2027. január 10-ével zárul be. A 19 napos vakációt követően a gyerekek január 11-én térnek vissza az iskolákba. Ezt követően az iskolások Bihar megyében csak február végén kapnak újabb egyhetes vakációt, az úgynevezett sívakációt, ugyanis a február 22 és 26 közötti héten tartják a megyében ezt. Ami az alkalmazottakat illeti, számukra a következő állami szabadnapokat tartogatja még a 2026-os év. November 30-a hétfő, Szent András napja, december 1 kedd Románia nemzeti ünnepe, december 25 péntek és 26 szombat karácsony első és második napja. Ezek még egy picit odébb vannak, úgyhogy én kitartást kívánok nektek, és jó zenékkel látlak el benneteket itt a Pluszon, küldöm az energiát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aszefi öblítőára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be!
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Kispénteken, csütörtökön a Sláger Plusz harmadik órájában majd az autósoknak hozok egy hírt, azzal kapcsolatban, hogy a jövőben egészen megújulhat az autónk kormánykereke. Futurisztikus megoldáson dolgoznak a mérnökök, ahogyan mondtam ezt nektek az óra elején. Hát dióhéjban összefoglalva arról van szó, hogy az okos autók a jövőben már nem rántják ki a kezünkből a kormányt, hanem megpróbálnak velünk együttműködni, és ez mindenképpen pozitív. Én is ezt teszem, jó zenéket szeretnétek? Hát akkor hallgassátok, érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a

Most Lager Plusz harmadik órájában az autós világból hozok egy egészen futurisztikus hírt. Hát kérem szépen, hányszor fordult már elő veletek, hogy a sávtartó vagy a vezetéstámogató rendszer hirtelen megrántotta a kormányt, vagy idegesítő sípolásba kezdett, miközben ti csak hát ki akartátok kerülni az úton lévő kátyút. No, ennek a megfeszült viszonynak vedhet véget egy egészen elképesztő új fejlesztés. Az egyik magazin cikke szerint a Michigani Egyetem és a Toyota szakemberei egy olyan légpárnás, lélegző kormánykeréken dolgoznak, ami végre nem parancsolgat, hanem párbeszédet folytat a sofőrrel. A technológia lényege, hogy a kormány két oldalán, nagyjából a megszokott 10 és 2 órás pozíciónál apró felfújható légpárnákat helyeztek el. Ahelyett, hogy az autó hirtelen belenyúlna a kormányzásba, a párnák finom kitágulásával már a manőver előtt megérezzük, hogy merre tervez kanyarodni a rendszer. A legjobb pedig az, hogy ez egy kétirányú kommunikáció. Ha te nem értesz egyet mondjuk az autó szándékával, akkor nem kell birkóznod a kormánnyal. Egyszerűen benyomod a felfújt párnát, és a rendszer tudja, hogy most te veszed át az irányítást. Ha pedig az automatika úgy látja, hogy veszély van és ragaszkodik az igazához, akkor egy finom, lüktető nyomással erősíti meg a jelzést. A szimulátoros tesztek során 30 sofőrt tettek próbára a váratlan akadályokkal és kanyarokkal, és az eredmény sokkal simább ívek, kevesebb felesleges fékezés, és ami a legfontosabb, drasztikusan csökkent a vezetési stressz és a frusztráció. Hát nyilvánvalóan ez csak a legújabb modelleknél fordulhat elő, az én több mint 20 éves autómnál nincs ilyen felfújható kormánykerék maximum, a légzsák lehet benne, de az meg ne fújódjon fel értelemszerűen, úgyhogy ezt az újítást csak azok tudják kipróbálni, akik hát mostanában vásárolnak vadonatúj autókat. Mi öreg autó tulajdonosok meg hát a saját tudásunkra hagyatkozunk, de sok esetben egyébként lehet, hogy jobb is ez így. Én azt vallom, hogy kevesebb elektronika, kevesebb hiba lehetőség. Viszont több jó zene ez a Plusz FM, úgyhogy folytatódik a Sláger Plusz. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kívánok!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Tessenek vigyázni, az ajtók záródnak, a Sláger Plusz harmadik órája ért véget kispénteken, csütörtökön, október 15-én itt a Plusz FM-en. A folytatás viszont érkezik teljes fordulatszámon és sebességgel. Ez azt jelenti, hogy első körben jönnek a friss hírek, a ropogós információk, az aktualitások, ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a segítségünkre. Már itt várakozik, úgyhogy pillanatok kérdése, és átadom neki a stúdiót, a mikrofont. Aztán viszont jövök vissza, és indítom nektek a negyedik felvonást, ismételten készülök a legjobb zenékkel, hogy mivel fogunk indítani, azt már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmaid házát valósítod meg?
4: Várunk a Dresseldánál!
3: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
4: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
3: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szuisuló utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lekokos szupermarket közelében. Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon.
4: Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
2: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító NG Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az NG kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszország van kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhős felettünk az égbolt, de csapadékra nem kell számítani, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Napközben 16, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk, a szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Egyeseknél fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy vérnyomás ingadozás jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom előtt a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DNEX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve lezárták a Stefáncselmáre Sugárút Berzén és a Szfentó Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre Sugárút és a Szfentó Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre Sugárútra. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Csütörtökön, azaz kispénteken, október 15-én a Sláger Plusz utolsó negyedik órájához érkeztünk el. Mindenképpen maradjatok velem a következő 60 percben, hiszen folyamatosan szállítok még nektek fontos infókat, helyi aktualitásokat, úgyhogy füleket kinyitni. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, illetve lesz egy témánk is természetesen. Képzeljétek el, jön Quentin Tarantino első színdarabja, és hogy kijátsza a főszerepet, Sacha Baron Cohen. Hogy ebből mi fog kisülni, hát azt elképzelni sem merem. Hogy nálunk milyen a folytatásban, azt viszont már is mutatom. Készültem a legjobb zenékkel is, úgyhogy indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz 4. órájában már is itt vagyok egy programajánlattal. Dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be az Otthontól hazáig című dokumentumfilm, amelyet október 22-én jövő héten csütörtökön 19 órától vetítenek a Váradi Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. Szilágyi Andrást, a fiatal református teológus hallgatót 1956. december végén legációba küldték a karácsonyi ünnepek idejére Háromszékre. Bűnbánati prédikációjában beszélt az 56-os magyarországi eseményekről, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek úgynevezett téglák. Az egyenes beszéd következményeiről, a megfélemlítésről, a Duna-deltai munkatáborról, a számkivetettségről és menekülésről, a folyamatos újrakezdésről szól a vetítésre kerülő film, majd az azt követő beszélgetés. Hogyan vezethet egy fiatal teológus útja a Kolozsváról a Duna-delta büntető századain át Hamburgba, majd a németországi egyik klinika igazgatói székéből a Balaton felvidékre. Az Otthontól hazáig című dokumentumfilm dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be, amely a 20. századi magyar történelem sorsfordító eseményein keresztül mesél hitről, kitartásról, elkötelezett hazaszeretetről és az újrakezdés erejéről, olvasható a beharangozóban. Az esemény nyilvános, a belépés pedig díjtalan, maga a vetítés pedig október 22-én egy hét múlva csütörtökön 19 órától lesz a Váradi Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében.

0: álláskeresők, figyelem itt a Sláger Pluszban, ugyanis több mint 600 munkahely közül válogathatnak most azok, akik Bihar megyében állást keresnek. A megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában 609 betöltetlen állás szerepel jelen pillanatban, ezek közül 430 Nagyváradon. A kínálata a fizikai munkától a speciális szakképzettséget és felsőfokú végzettséget igénylő pozíciókig terjed. A legkeresettebb munkavállalók közé a teherautósofőrök tartoznak, számukra több mint 190 állást hirdettek meg. A szállítási ágazatban emellett gépkocsi vezetőket és diszpécsereket is alkalmaznának. A feldolgozóiparban többek között gépkezelők, összeszerelők, lakatosok, hegesztők, villanyszerelők és autókábelgyártók jelentkezését várják. A kereskedelemben eladók, pénztárosok, raktárosok és üzletvezetők számára kínálnak munkát, de takarítói, biztonsági őri és adminisztratív állások is szerepelnek a listán. A vendéglátásban szakácssegédek, pincérek, pultosok és konyhai kisegítők találhatnak munkát. Az egészségügyi és szociális területen asszisztensek, gondozók, gyógyszerészek, orvosok és fogorvosok, emellett pedig ergoterápiás szakembert is keresnek. A diplomások számára is akadnak lehetőségek. Mérnöki, informatikai, pénzügyi, beszerzési és minőségellenőrzési munkakörökbe egyaránt várják a jelentkezőket. Emellett programozókat, könyvelőket, agrármérnököket, pszichológusokat, óvodapedagógusokat és vezetőbeosztású munkatársakat is alkalmaznának. Az állások nem csak Nagyváradon érhetőek el, többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Élesden és Érmihályfalván is vannak betöltésre váró munkahelyek. Az érdeklődők a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél kaphatnak további tájékoztatást a Nagyváradi Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a telefonszám 0259 436 821. Eredményes álláskeresést nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lány 49 bani, valamint 40% kedvezmény jár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós WOW ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
3: Gyere a Márkot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik, lásd tisztán a világot!
4: Szupeko! Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 21-ig a főzésre alkalmas sertésszomb kilója 13,90 bani, valamint a 2 literes Aquatic szénsavmentes ásványvíz ára mindössze 2,69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Szupeko! Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Ki az, aki szereti Sacha Baron Cohen filmjeit? Ugye gondolok a Borátra, vagy éppen a Diktátorra. És ki az, aki rajong Quentin Tarantinoért? No hát a jó hír, hogy a két nagyágyú összedolgozik a jövőben, hiszen érkezik Tarantino legelső színdarabja, aminek a főszerepét maga Borát játsza. Jövőre már elviekben színpadra is kerülhet a mű Angliában. A részleteket hozom hamarosan, most pedig jönnek a legjobb zenék itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz negyedik órájában is izgalmas a téma. Hát kérem szépen, filmrajongók, figyelem, bomba hír érkezett a színház és a mozi világából. Hát azt mindannyian tudjuk, hogy Quentin Tarantino ugye évek óta lebegteti a 10. egyben utolsó filmjét, de a mester most gondolt egyet, és teljesen új műfajban próbálja ki magát. Megrendezi élete legelső színházi darabját. A helyszín nem más, mint a londoni West End, a műfaj pedig egy igazán tarantinos műfaj őrület. Kardozós színpadi vígjáték. És hogy kikapta a főszerepet ebben a kardforgatós komédiában? Na most tessék megkapaszkodni. Nem más, mint Borat és Ali G gátlástalan komikusa Sacha Baron Cohen, aki egyébként el is mondta, ha a világ egyik legjobb rendezője felhívja az embert, akkor nem kérdezősködik, hanem azonnal igen mond. Ebben mondjuk egyet értek vele. A darabot jövő februárban kezdik el játszani Londonban. Tarantino pedig hát a tőle megszokott lazassággal hozzátette. Ha a színházi bemutató nagy siker lesz, akkor világkörüli turnéra indulnak vele. Ha viszont akkorát bukik, mint a húzat, akkor nagyon gyorsan befejezi a színházi karriert. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi sül ki a Tarantino-Cohen páros közös vérbő vígjátékából. Hát fekete humorban biztosan nem lesz hiány. Aki szerette mondjuk a Borátot, vagy éppen Tarantino bármelyik alkotását, az valószínűleg nem fog benne csalódni egyébként. Hát a mester maximalista, így nyilván azért mondta azt, hogy vagy bukás, vagy siker lesz a projektből. Nagyon kíváncsi vagyok rá, én nagyon bízom benne, hogy sikerre van ítélve, mert akkor Anglián kívül talán máshová is eljut a produkció, esetlegesen mondjuk hozzánk is. Kíváncsi lennék rá. És ti? A jó zenékre remélem, hogy ugyanúgy kíváncsiak vagytok, de ezekből meg nincsen hiány, hiszen hál' Istennek a Plusz FM-et hallgatjátok. A show.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: No és akkor hivatalosan is véget ért a mai műszak október 15-én csütörtökön kispénteken, ez volt a Sláger Plusz az elmúlt 4 órában, és nagyon köszönöm, hogy a mai napon is velem voltatok a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek, és holnap a valódi pénteken is várlak majd benneteket, addig pedig hát legyetek jók és vigyázzatok magatokra, azért most már bekeményített az ősz, egészen hűvösek és hidegek az esték, valamint a reggelek, úgyhogy öltözködjetek rétegesen, hogy megfázzatok. És hallgassatok bennünket a folytatásban is, jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul egy újabb zenei óra, én pedig ezzel a dallal búcsúzom. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak, akik külföldre utaznak. Ez továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A program keretében csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba. Az ügynökség tájékoztatása szerint 17 közigazgatási egységben már be is fejezték a munkát, melynek eredményeként több mint 170 ezer ingatlant regisztráltak. A teljes körű kataszteri felmérés azonban nem csak településeken, hanem egyes kataszteri szektorokban is zajlik. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Program célja, hogy Románia valamennyi ingatlanát egységes rendszerben vegyék nyilvántartásba. A felmérés és a regisztráció a lakosság számára ingyenes. A programot az ügynökség saját bevételeiből, Európai Uniós forrásokból és a helyi önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Járul Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényező együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu Integrál tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
0: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a negyed literes Figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulú út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
0: Ez a Plusz FM.

0: Minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zelevonal. Csak magyar zenékkel.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító Engie Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az Engie kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszország van kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 500 településen fejezték be a kataszteri nyilvántartásba vételt. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak, akik külföldre utaznak. Ez továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség. A program keretében csaknem 8,9 millió hektár területet vettek nyilvántartásba. Az ügynökség tájékoztatása szerint 17 közigazgatási egységben már be is fejezték a munkát, melynek eredményeként több mint 170 ezer ingatlant regisztráltak. A teljes körű kataszteri felmérés azonban nem csak településeken, hanem egyes kataszteri szektorokban is zajlik. Az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Program célja, hogy Románia valamennyi ingatlanát egységes rendszerben vegyék nyilvántartásba. A felmérés és a regisztráció a lakosság számára ingyenes. A programot az ügynökség saját bevételeiből, Európai Uniós forrásokból és a helyi önkormányzatok költségvetéséből finanszírozzák. Egyelőre nem kell lecserélniük a régi személyét azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi, vagy más ennek megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Járól Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, még az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényező együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárca vezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb 102 millió lei a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lei a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lei a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lei a Nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés úgy kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: song and remixed it.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Nicolas Richard, a lakossági piacon legnagyobb gázszolgáltatónak számító ENGIE Románia vezérigazgatója. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci árak mellett a lakossági gázárak liberalizálása a gázszámlák megduplázódásához vezethet. 2027. április 1-től az ENGIE kénytelen lesz szabad piaci áron beszerezni azt a gázmennyiséget, amely már nem állami elosztás útján érkezik. Márpedig a jövő év második negyedévére vonatkozó gázárak a szabad piacon jelenleg meghaladják a 60 euró per megawattóra értéket. Jelenleg a lakossági fogyasztók gázárát a fogyasztás döntő részében az állam szabályozza. Ez az ár 21 euró per megawattóra, és a gázt kötelezően a romániai termelők biztosítják. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorról hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. A becslés szerint ez napi 100 lejt jelent 4 személyre, úgyhogy a család többnyire otthon készített ételt eszik. A havi keretnek fedeznie kell a mindennapi étkezéseket, az iskolai uzsonnás csomagokat, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsfélék és egyéb alapvető élelmiszerek beszerzését is. A becslés abból indul ki, hogy a család előre megtervezi a bevásárlásait, és többnyire otthon főz. Az ételrendelés és az éttermi étkezés csak alkalmanként szerepel a kiadások között. Ha viszont gyakran vásárolnak készételeket, vagy a gyerekek speciális étrendet követnek, a havi költségek ennél magasabbak is lehetnek. Kína már jó ideje a világ műhelye, elképesztő volumenű ipari termeléssel. A távol-keleti gazdasági nagyhatalomnak a legtöbb állammal szemben masszív külkereskedelmi töblete van, ami Donald Trumpot épp úgy aggasztja, mint az Európai Unió vezetőit. Románia a kínai importtól kevéssé függő országok közé tartozik. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy a román importnak mindössze 6%-a érkezik Kínából. Ezzel egy szinten állunk Magyarországgal. Európán belül legnagyobb mértékben Oroszországban kiszolgáltatva a kínai gazdaságnak, ahol az import 25%-a származik a kelet-ázsiai országból. Ebben nagy szerepük van az uniós szankcióknak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer, de az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Come on. Let's do this game.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. Az AI modellek hamarosan képesek lehetnek átmásolni önmagukat az otthoni okos eszközökre. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ha 2-3 héten belül nem hajtanak végre költségvetés kiigazítást, összeomolhat a romániai egészségügyi rendszer. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter. Újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. Cseke ismertette a tárca jelenlegi pénzügyi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a minisztériumnak sürgősen 800 millió lejre lenne szüksége az év végéig. A tárcavezető kiemelte, minden törvényes lehetőséget és átcsoportosítható keretet kimerített már a válság kezelésére. A legégetőbb szükségletek: 102 millió lej a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére, 44 millió lej a sürgősségi osztályok kiadásaira, elsősorban gyógyszerekre, 25 millió lej a mentőszolgálatok költségeire, valamint 56 millió lej a nemzeti AIDS program finanszírozásának kiegészítésére. Mától megkezdik a fűtésszolgáltatást Nagyváradon és Váradszentmárton községben. A rendszert fokozatosan indítják be. Elsőként a kórházakat, iskolákat, óvodákat és idős otthonokat ellátó hőközpontokat. Majd a többi fogyasztóhoz is eljut a meleg. A lakótársulásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az épületek belső fűtési rendszerei megfelelő állapotban legyenek, és minden szükséges karbantartási, illetve javítási munkálatot befejezzenek. Emellett a lakásokban található radiátorok légtelenítését is el kell végezni. Azok a fogyasztók, akik egyelőre nem szeretnének fűtést, az elzáró csapok segítségével leállíthatják a hőenergia beáramlását. A kisméretű mesterséges intelligencia modellek a következő hónapokban képessé válhatnak önmaguk másolására az internetre csatlakoztatott eszközökön, például okos tévéken vagy háztartási gépeken. Figyelmeztet az amerikai Anthropic vállalat. Egy ilyen fejlődés új kiberbiztonsági kockázatokat teremthet, és megnehezítheti az AI rendszerek feletti ellenőrzést. A modellek kihasználhatják az eszközök sebezhetőségeit. Ezek számítási kapacitását használva más berendezésekre is átterjedhetnek. Egy ilyen hálózatot nehéz lenne leállítani, mivel nem létezne egyetlen központ, amelyen keresztül ki lehetne kapcsolni. Egyelőre nem létezik teljesen autonóm, ellenőrizetlenül szaporodó AI rendszer. De az ágensek hamarosan képessé válnak a replikációhoz szükséges lépések végrehajtására, állítja az amerikai vállalat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megduplázhatja a gázszámlát a lakossági gázárak liberalizációja. Havonta mintegy 3000 lejt költhet élelmiszerre egy két felnőttből és két iskoláskorú gyermekből álló család. Derül ki az Obszervatorul hírportál életszínvonalról szóló elemzéséből. Az ENSZ és a Világbank adatai azt mutatják, hogy Románia